0: GMB. A jó zene örökre szól. Best FM Rádió.
1: Ugye itt alszol, és én mutatom a várost, ugye itt alszol.
2: Sziasztok, mi vagyunk a TNT.
3: Egy új TNT dal, egy új történet, és talán egy ismerős érzés. Ugye itt alszol. A legújabb

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.

Mondes, hogy lett sztár? Hogy lett sztár? Mondes, hogy lett sztár?

0: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: A hétvégi pihenéshez is.
2: Best FM.
1: Mindig veled.
3: Utolsó szakaszához érkezett a debreceni csomópont átalakítása. Újra örökbefogadhatók a közösségi virágkocsi virágai Debrecenben. Védjük kedvenceinket a kullancsoktól. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
3: Utolsó szakaszához érkezett a debreceni csomópont átalakítása. Feloldották az útzárat a Budai Nagy Antal utca Vámospércsi út felőli végén. Ezzel a beruházás már a befejező szakaszába lépett. A fejlesztés célja a csomópont kapacitásának növelése, hogy a nagyobb forgalmú kereszteződésben és a környező útszakaszokon is gördülékenyebbé váljon a közlekedés. A munkálatok várhatóan a közlekedés biztonságát is javítják. A kivitelező tervei szerint a teljes beruházás tanévkezdésre elkészül, számolt be róla a Dehír. Újra örökbefogadhatók a közösségi virágkocsi virágai Debrecenben. Idén 150 cserepes növény vár örökbefogadóra, a jelentkezők pedig hazavihetik és a karnevál időszakig gondozhatják a virágokat. A kezdeményezés már hagyománynak számít a városban, és lehetőséget ad arra, hogy a debreceniek is közvetlenül bekapcsolódjanak a debreceni virágkarneválra való készülődésbe. A szépen nevelt növények később a közösségi virágkocsi díszítését gazdagítják. Írja a Dehír. Védjük a kedvenceinket is a kullancsoktól. A melegebb hónapokban jelentősen megnő az élősködőkkel való találkozások kockázata. A kullancsok veszélyes betegségeket terjeszthetnek, ezért fontos a fertőzés megelőzése, mondta rádiónknak Nagy Attila, a Hatóság Élelmiszerlánc Biztonsági Laboratórium igazgatója.
4: Van egy parazita, amely kullancsokon keresztül fertőzi főleg a kutyákat, babizének hívjuk, és a vörösfehértestek szétesésével okoz olyan megbetegedést, amely nagyon súlyos máj károsodáson keresztül okozhatja akár a kiskedvencek elhullását is. A kutyák, macskák esetén különböző gyógyszereket, gyógyhatású készítményeket lehet beszerezni. Ezek leggyakrabban ilyen rácseppenthető úgynevezett spoton oldatok, 1-2 milliliteres kis oldat, amit a szőrre kell juttatni, és ez felszívódik. Lehet nyakörveket venni, amelyek szintén megvédik a kutyát, macskát bizonyos ideig a kullancsok csípésétől.
3: Visszatért a kánikula, akár 34 fokot is mérhetünk a következő napokban, holnap viszont már akár csapadékra is számíthatunk. Éjszakára 17-18 fokig hűlhet le a levegő, nem lesz front felettünk, a következő héten pedig pár fokos lehűlés jöhet.

0: Ez a Best Hétvége. A Best FM-en.
1: A Best FM-en.
2: Megújulhat a debreceni nagyállomás és a Debrecen-Nyíregyháza vasútvonal. Sebességkorlátozó táblát loptak el Hajdúböszörmény és Újfehértó között. Kiváló formában Kleckner hanga. Jönnek a részletek, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Megújulhat a debreceni nagyállomás és a Debrecen-Nyíregyháza vasútvonal. Indulhatnak a Baross-Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei, miután megjelent az erről szóló kormányhatározat a magyar közlönyben. A program 10 év alatt 3550 milliárd forintból újítaná meg a magyar vasúti közlekedést. Debrecent több fontos fejlesztés is érinti, előkészítik a nagyállomás rekonstrukcióját és korszerűsítik a Debrecen-Nyíregyháza vasútvonalat. A tervek között emellett állomásfelújítások, pályarekonstrukciók és a lassú jelek felszámolása is szerepel. A fejlesztések célja, hogy gyorsabbá, biztonságosabbá váljon a vasúti közlekedés Debrecen és a térség között. Sebességkorlátozó táblát loptak el Hajdúböszörmény és Újfehértó között. Az eset a 35-ös főút 6. kilométer szelvényében történt, a rendőrség közúti közlekedés biztonsága elleni büntet miatt indított eljárást. A hiányzó jelzőtábla nem csak anyagi kárt okozott, hanem veszélyes helyzetet is teremthetett a közlekedők számára. A rendőrség ezért szemtanúk jelentkezését várja. Aki információval rendelkezik az esetről, személyesen is bejelentést tehet a Hajdúböszörmény rendőrkapitányságon, vagy hívhatja a rendőrség ingyenes telefonszámait. Új eljárással kezelik a pitvar fibrillációt Debrecenben. Magyarországon elsőként a Debreceni Egyetem klinikai központjában alkalmaznak egy új fagyasztáson alapuló technológiát a gyakori szívritmus zavar kezelésére. Az új krióballonos rendszer a beavatkozás közben több ponton is méri a hőmérsékletet, így az orvosok valós időben pontosabb képet kapnak a ballon és a szívizom kapcsolatáról. Ez segítheti a kezelés hatékonyságát és azt, hogy a szabályos szívritmus hosszabb távon is fennmaradjon, közölte rádiónkkal az egyetem. Minden idők legjobb magyar női rúdugró eredményét érte el Kleckner hanga. A DSI Debrecen atlétája a Birminghami Európa-bajnokságon remekelt ezúttal. A döntőben a 430 és a 445 cm-es magasságot is elsőre teljesítette, majd 460 cm-en saját magyar rekordjának beállításával próbálkozott. Ezt azonban három kísérletből sem sikerült átugrania. Kleckner hanga így 445 cm-rel holt versenyben a 7. helyen zárt, ami a magyar női rúdugrás eddigi legjobb Európa-bajnoki eredménye, tudta meg a dehír.hu. Visszatért a kánikula, akár 34 fokot is mérhetünk a következő napokban, holnap viszont már akár csapadékra is számíthatunk. Éjszakára 17-18 fokig hűlhet le a levegő, nem lesz front felettünk, a következő héten pedig pár fokos lehűlés jöhet.

megható, ha megkérdeznék. Csak annyit mondanék, köszönöm azt, hogy itt voltál velem. Csak ennyi volt az életem, csak ennyi volt, és nincs tovább, ha megkérdeznék.

0: a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Debrecen zenei kedvencei hétvégén is. Ez a Best FM.
2: Mindig veled.
3: Véradásra buzdítanak a hosszú hétvége előtt, tart a debreceni sportuszoda nyári karbantartása. Az extrém hőség sem űzte el a szúnyogokat. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
3: Közös véradást szerveztek Debrecenben az augusztus 20-ai ünnepi időszak előtt, számolt be róla a dehir.hu. A kezdeményezés célja az volt, hogy a nyári időszakban is elegendő vér álljon rendelkezésre a betegek ellátásához. A szabadságolások és a nagy meleg miatt ilyenkor különösen fontos, hogy minél többen jelentkezzenek véradásra. A szervezők arra hívták fel a figyelmet, hogy egyetlen véradással akár három beteg gyógyulásához is hozzájárulhatunk. Ezért minden egészséges, megfelelő életkorú önkéntes segítsége számít. A véradás nem csak mások életének megmentését szolgálhatja, hanem rövid idő alatt elvégezhető segítségnyújtás is. A nemzeti ünnep közelettével különösen fontos, hogy a vérkészletek megfelelő szinten maradjanak, hiszen a kórházakban ilyenkor is folyamatos az ellátás. A szervezők ezért minden lehetséges donort arra biztatnak, hogyha egészségi állapota engedi, vegyen részt a véradáson Hajdubiharban. Augusztus végéig tart a debreceni sportuszoda szokásos nyári karbantartása, számolt be róla a dehir.hu. A munkálatok idején a szakemberek elvégzik azokat a szükséges feladatokat, amelyekre a létesítmény folyamatos működése mellett nincs lehetőség. A karbantartási időszak a medencék, a gépészeti berendezések és az uszoda egyéb műszaki rendszereinek ellenőrzését és szükség szerinti javítását is szolgálja. Az extrém hőség sem űzte el a szúnyogokat, továbbra is védekezni kell ellenük. Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatója szerint egyre elfogadottabbá válik hazánkban a biológiai szúnyoggyérítés. A természetben előforduló baktérium által termelt anyaggal pusztítják el a lárvákat, mielőtt kifejlődnének. Ugyanakkor a lakosság is sokat tehet a megelőzésért.
4: A biológiai gyérítésre való átállásnak most már talán a legnagyobb elfogadottsága van, de azt mindig tudni kell, hogy ez nem váltja fel a kémiait, ez inkább az elgondolásban változtat, és rendkívül nagy szerepe van a biológiai gyérítés sikerességében annak, hogy a lakosság is tudja a dolgát, mindenki odafigyel a kertjében, hogy ne tenyészze a szúnyogokat azokban az elfelejtett kis vízgyűlemekben, amiket esetleg a bokor alatt lehet fellelni egy otthagyott autógumiban vagy egy elfelejtett vödörben, mert hogy ezekben a helyeken több ezer szúnyog is ki tud kelni. Úgyhogy ha mindenki teszi majd a dolgát, akkor az úgynevezett integrált szúnyogkezelés meg tud valósulni, aminek bizony része, markáns része a biológiai gyérítés is.
3: Visszatért a kánikula, akár 34 fokot is mérhetünk a következő napokban, holnap viszont már akár csapadékra is számíthatunk. Éjszakára 17-18 fokig hűlhet le a levegő, nem lesz front felettünk, a következő héten pedig pár fokos lehűlés jöhet.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Szerezd be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 millió forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
2: Kezd a vásárlást az Arszuna Világvárosok füzettel, ami bizalomkártyával 10% kedvezménnyel. 759 forint helyett most 679 forintért kapható.
1: Részletek tanévkezdés.osam.hu.
3: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: Kus, ma azt teszi elégedetté, ha az otthonában csinál valami hasznosat. Kedveznek a bolygóállások a bevásárláshoz, a főzéshez. Lepje meg a családját egy különleges vacsorával. Bika. Lehet, hogy anyagi téren most nem mondhatja magát éppen sikeresnek, de a többi életterületen kárpótolva lesz. Az önbizalma erős, hiszen tisztában van a képességeivel. Tanuljon valamit. Ikrek. A csillagok jó hatással vannak őre. Olyan dolgokra is ráirányítják a figyelmét, amelyeket a közelmúltban elhanyagolt. Rák. Mielőtt bármi változtatni szeretne, gondolját alaposan a lehetőségeit. Az anyagi biztonság fontos, de nem elégséges. A lelki támaszra van szüksége, egy jó barát biztosan megadja azt. Oroszlán. Fizikai aktivitása és kommunikációs készsége bizonyára jó, a megfontolt beszéd azonban most nem az erőssége, hamar dübegurul, ha valami nem az elképzelései szerint alakul. Tűz. A mai napon bizony nem jut sok idő a pihenésre, szerencsére jól bírja a terhelést, aktív és hatékony. Mérleg. Vitába keveredhet egy jelentéktelen ügy miatt azokkal, akik közel állnak önhöz. Kis türelemmel könnyen átvészelheti a nehéz perceket. Skorpió. Önmegértő. Az érzelmi élete meglehetősen intenzív lehet. Gyakran szenved szerelmi csalódás miatt, ellenben a mostani időszakban bizonyára a munkájára irányul a figyelme. Nyilas. Ma elemében lehet tele energiával, derűs és aktív, a közösségi élet szinterein érzi magát igazán jól. Vak. Szeret nyílt kártyákkal játszani, gyűlöli a hazudozást, a lényeg elhallgatását. Ha azt tapasztalja, hogy valaki így viselkedik, rögtön móresre tanítaná, jaj annak, akire megharagszik. Vízöntő. Jól teszi, ha alaposan átgondolja a jövő hétre tervezett teendőit, nehogy elveszten a sok apróság között valami, ami fontos, most hajlamos a szétszórtságra és a kapkodásra. Alak. A bolygók jó hatása vannak minden tervre, megvalósíthatja az ötleteit. Ha váratlanul merész vagy meglepő intuíciói elképzelései támadnak, kövesse bátran azokat.

0: eszébe a reggelről. Egy gőzölgő kávé, egy forró fürdő, vagy a friss péksütemény illata. A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3.48 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.
1: Ezek a csatakos nyárvégi éjszakák, mikor gázolva a réten át, e boszorkányos vegykonyhában egyszerre az élet elemeit érzed. A füstöt és a szénaillatot, az erjedő és rothadó növényi és állati szövetek páráját, azt a félelmes és vonzó illatot, amelynek összege az élet. Csodálatos alkímia ez. Gyakorlatához nem kell hegyes süveg, sem lángoló kemencék. Szagold, ízleld, hunyd be a szemed, s bölcsebb leszel, mint az, aki megtalálta a titkos követ.

0: Debrecen zenei kedvencei hétvégén is. Ez a Best FM.
1: Utolsó szakaszához érkezett a debreceni csomópont átalakítása. Újra örökbefogadhatók a közösségi virágkocsi virágai Debrecenben. Védjük kedvenceinket a kullancsoktól. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Utolsó szakaszához érkezett a debreceni csomópont átalakítása. Feloldották az útzárat a Budai Nagyantal utca Vámospércsi út felőli végén. Ezzel a beruházás már a befejező szakaszába lépett. A fejlesztés célja a csomópont kapacitásának növelése, hogy a nagyobb forgalmú kereszteződésben és a környező útszakaszokon is gördülékenyebbé váljon a közlekedés. A munkálatok várhatóan a közlekedés biztonságát is javítják. A kivitelező tervei szerint a teljes beruházás tanévkezdésre elkészül, számolt be róla a Dehír. Újra örökbefogadhatók a közösségi virágkocsi virágai Debrecenben. Idén 150 cserepes növény vár örökbefogadóra, a jelentkezők pedig hazavihetik és a karnevál időszakig gondozhatják a virágokat. A kezdeményezés már hagyománynak számít a városban, és lehetőséget ad arra, hogy a debreceniek is közvetlenül bekapcsolódjanak a debreceni virágkarneválra való készülődésbe. A szépen nevelt növények később a közösségi virágkocsi díszítését gazdagítják. Írja a Dehír. Védjük a kedvenceinket is a kullancsoktól, a melegebb hónapokban jelentősen megnő az élősködőkkel való találkozások kockázata. A kullancsok veszélyes betegségeket terjeszthetnek, ezért fontos a fertőzés megelőzése, mondta rádiónknak Nagy Attila, a Hatóság Élelmiszerlánc Biztonsági Laboratórium igazgatója.
2: Van egy parazita, amely kullancsokon keresztül fertőzi főleg a kutyákat, babizének hívjuk, és a vörösvértestek szétesésével okoz olyan megbetegedést, amely nagyon súlyos máj károsodáson keresztül okozhatja akár a kiskedvencek elhullását is. A kutyák, macskák esetén különböző gyógyszereket, gyógyhatású készítményeket lehet beszerezni. Ezek leggyakrabban ilyen rácseppenthető úgynevezett spoton oldatok, 1-2 milliliteres kis oldat, amit a szőrre kell juttatni, és ez felszívódik. Lehet nyakörveket venni, amelyek szintén megvédik a kutyát, macskát bizonyos ideig a kullancsok csípésétől.
1: Visszatért a kánikula, akár 34 fokot is mérhetünk a következő napokban, holnap viszont már akár csapadékra is számíthatunk. Éjszakára 17-18 fokig hűlhet le a levegő, nem lesz front felettünk, a következő héten pedig pár fokos lehűlés jöhet.

0: ennek a hajcsatok. Fiúk a lányokra, bátran itt most hajtsatok. Kezet az égbe, felrepüljenek a hajtsatok.
1: A te zenéd.
2: A te rádiód.
1: A te rádiód.

reggel, Debrecen, ez a Best FM, itt a 104.6-on a vasárnap reggelben, augusztus 15-én is köszöntök mindenkit. Lassan, de biztosan az utolsó augusztusi vasárnapokat tapossuk. Szinte hihetetlen még kimondani is, hogy ezen kívül már csak kettő augusztusi hétvégénk lesz. Na, hát nagy levegő, ettől függetlenül még készülődünk és hangolódunk az utolsó hetekre. A nyárból én hozom mellém ma a zenei kedvenceket, bízom benne, hogy együtt rádiózunk, tekerjük fel a hangerőt, készülődjünk együtt a vasárnapra. Morvai Szűcs Nikő vagyok.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Szerezd be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 millió forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
2: Kezd a vásárlást az Arsuna Világvárosok füzettel, ami bizalomkártyával 10% kedvezménnyel. 759 forint helyett most 679 forintért kapható.
1: Részletek tanévkezdés.osam.hu.

Jó reggel, Debrecen, ez a Best FM, itt a 104.6-on a vasárnap reggelben, és hát, hogyha reggel, akkor én amellé egyébként a kávét társítom, mert az emberek 90%-a, sőt, még lehet, hogy keveset is mondtam, de az emberek nagy része azért kávéval indítja a reggelt. És kíváncsi lennék arra, hogy ki az, aki mindig ugyanabból a bögréből issza a kávét reggel. Lehet, hogy nem véletlen ez sem. A pszichológia szerint ugyanis az ilyen apró és hétköznapi szokások akár még a személyiségünkről is árulkodhatnak. Hogyha van egy kedvenc bögrénk, amihez újra és újra visszatérünk, akkor annak köze lehet a biztonságérzetünkhöz, a rutinunkhoz való viszonyunkhoz, sőt, még ahhoz is, hogy mennyire fontos számunkra mások véleménye. Nem sokára elmondom, hogy mit árulhat el rólunk, ha mindig ugyanazt a bögrét választjuk a reggeli kávéhoz, teához, vagy kakaóhoz. Hát ki mivel indítja a reggelt, akár a mostani vasárnap reggelt. Hát remélem, hogy velünk, mert hogy én hozom hozzá a kedvenceket itt a Best FM-en. Jó reggelt mindenkinek!

0: vasárnap reggelben is itt vagyunk a 104.6-on, augusztus 16-án, bizony egy nappal én még lemaradtam. Azelőbb ugye említettem, hogy 15-e van, de hát nem, mert 16-a, úgyhogy szemfelesek voltak a hallgatók, és igen, nekem is egy nappal most már tovább kell lépnem ebből a 15-éből. Szóval augusztus 16-a van a vasárnap reggel, és hát úton útfélen csak óvatosan, mert hogy sajnos a Szoboszlói úton ugye baleset van, legalábbis erről számolt be az egyik hallgatónk. Hello, Vesztafám!
1: Jó reggelt! Szeretnék egy útinfót. A Szoboszlói úton a Szatmárival szembe két autó egymásnak ment.
0: Ráfutásos baleset történt, a mentők és a rendőrök még nincsenek a helyszínen. Remélem, hogy a mentőkre nem is lesz szükség. Viszont ezen az útszakaszon mindenki óvatosan közlekedjen és figyelmesen, mert baleset lassítja a forgalmat.
2: A jó látás alapja a biztonságos közlekedésnek. Az útinformációt a multifokális szemüveg készítés specialistája

is a hétvége kedvenceit a 104.6-on, és ugye az előbb egy kicsit a pszichológiáról, a reggeli kávéról, meg a kiválasztott bögréről beszélgettünk, és ugye akkor említettem, hogy ha mindig ugyanahhoz a bögréhez nyúlunk, akkor az elsősorban azt jelentheti, pszichológiailag hangsúlyozom, hogy szeretjük a megszokott, kiszámítható dolgokat. Egy jól bevált rutina biztonságunkat szolgálja, a biztonságot ad számunkra, és még a stresszt is csökkenti. Az is lehet, hogy sokkal tudatosabban vásárolunk. Inkább mondjuk van egy-két kedvenc tárgy az életben, amit tényleg szeretünk és sokáig tudunk használni, mintsem folyamatosan új dolgokat vásárolunk. És hogyha mondjuk kissé ütött-kopott ez a dolog, de számunkra tökéletes, mondjuk pont olyan, mint a bögre, akkor az is arra utalhat, hogy kevésbé érdekel mások mit gondolnak róla, mert a lényeg az, hogy nekünk ez megfelel, nekem ez jó, és ennyi, nem számít más. Ráadásul mondjuk, hogyha évek óta ugyanazt használjuk, akkor annak minden apró részletét is ismerjük. Ez pedig összefügghet azzal, hogy sokkal érzékenyebben vesszük észre a környezetünk apróságait. Persze egyetlen bögre választásból azért nem lehet személyiségeket diagnosztizálni, de érdekes lehet belegondolni, hogy a kedvenc bögrénk sokkal többet jelent számunkra, mint egy egyszerű használati tárgy. Kíváncsi vagyok erre. Na és ugye van ennek a fordítottja is, hogyha mindig váltogatjuk, mindig az újat szeretnénk, mindig egy más szeretnénk. Ez is érdekes és elgondolkodtató.

0: Napfény, zene, jó hangulat, és a Best FM.
1: Megújulhat a debreceni nagyállomás és a Debrecen-Nyíregyháza vasútvonal. Sebességkorlátozó táblát loptak el Hajdúböszörmény és Újfehértó között. Kiváló formában Kleckner hanga. Jönnek a részletek, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Megújulhat a debreceni nagyállomás és a Debrecen-Nyíregyháza vasútvonal. Indulhatnak a Baross-Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei, miután megjelent az erről szóló kormányhatározat a Magyar Közlönyben. A program 10 év alatt 3550 milliárd forintból újítaná meg a magyar vasúti közlekedést. Debrecent több fontos fejlesztés is érinti, előkészítik a nagyállomás rekonstrukcióját és korszerűsítik a Debrecen-Nyíregyháza vasútvonalat. Is. A tervek között emellett állomásfelújítások, pályarekonstrukciók és a lassú jelek felszámolása is szerepel. A fejlesztések célja, hogy gyorsabbá, biztonságosabbá váljon a vasúti közlekedés Debrecen és a térség között. Sebességkorlátozó táblát loptak el Hajdúböszörmény és Újfehértó között. Az eset a 35-ös főút 6. kilométer szelvényében történt, a rendőrség közúti közlekedés biztonsága elleni büntet miatt indított eljárást. A hiányzó jelzőtábla nem csak anyagi kárt okozott, hanem veszélyes helyzetet is teremthetett a közlekedők számára. A rendőrség ezért szemtanúk jelentkezését várja. Aki információval rendelkezik az esetről, személyesen is bejelentést tehet a Hajdúböszörmény rendőrkapitányságon, vagy hívhatja a rendőrség ingyenes telefonszámait. Új eljárással kezelik a pitvarfibrillációt Debrecenben. Magyarországon elsőként a Debreceni Egyetem klinikai központjában alkalmaznak egy új fagyasztáson alapuló technológiát a gyakori szívritmus zavar kezelésére. Az új krióballonos rendszer a beavatkozás közben több ponton is méri a hőmérsékletet, így az orvosok valós időben pontosabb képet kapnak a ballon és a szívizom kapcsolatáról. Ez segítheti a kezelés hatékonyságát és azt, hogy a szabályos szívritmus hosszabb távon is fennmaradjon, közölte rádiónkkal az egyetem. Minden idők legjobb magyar női rúdugró eredményét érte el Kleckner hanga. A DSI Debrecen atlétája a Birminghami Európa-bajnokságon remekelt ezúttal. A döntőben a 430 és a 445 cm-es magasságot is elsőre teljesítette, majd 460 cm-en saját magyar rekordjának beállításával próbálkozott. Ezt azonban három kísérletből sem sikerült átugrania. Kleckner hanga így 445 cm-rel holt versenyben a 7. helyen zárt, ami a magyar női rúdugrás eddigi legjobb Európa-bajnoki eredménye, tudta meg a dehir.hu. Visszatért a kánikula, akár 34 fokot is mérhetünk a következő napokban, holnap viszont már akár csapadékra is számíthatunk. Éjszakára 17-18 fokig hűlhet le a levegő, nem lesz front felettünk, a következő héten pedig pár fokos lehűlés jöhet.
2: Az időjárás jelentést a Platinum színes beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.

A hétvége zenei kedvenceit játszom a folytatásban is itt a Best FM rádióban, és egy nagyon súlyos tragédia történt ma hajnalban az M3-as autópályán Mezőkeresztes közelében. Egy lengyel rendszámú turista busz hajnali 1 óra körül, eddig sajnos tisztázatlan körülmények között lesodródott az útról, majd az árokban felborult. A buszon 57 utas és 2 sofőr utazott. A jelenlegi rendőrségi közlemény szerint 12 ember vesztette életét, és legalább 10 súlyosan megsérültek. A mentés és a helyszínelés még mindig zajlik. A hatóságok továbbra is vizsgálják a baleset körülményeit, az M3-as érintett szakaszát pedig lezárták. Együttérzésünket fejezzük ki az áldozatok hozzátartozóinak, a sérülteknek pedig mielőbbi felépülést kívánunk. Vigyázzunk egymásra is, közlekedjünk a lehető legnagyobb körültekintéssel. Vigyázzunk egymásra az utakon.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Hogyan tudnék élni nélküled?
2: Demián Ferenc 80. Augusztus 16-án a Nagyerdei víztoronynál. Jegyek gag.jegy.hu.
3: Szerezd be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 millió forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
4: Kezd a vásárlást az Arszuna Világvárosok füzettel, ami bizalomkártyával 10% kedvezménnyel. 759 forint helyett most 679 forintért kapható.
3: Részletek tanévkezdés.osam.hu.

Debrecen kedvencei a vasárnap reggelben itt a 104.6-on. 9:30 után járunk 2 perccel, így augusztus 16-án. És nem tudom, mennyire tudják, de ma egy olyan világnap is van, ami talán egy kicsit megállít minket a vasárnap reggeli rohanásban, és egy picit talán elgondolkodunk azon, hogy hogyan kellene az állatokhoz viszonyulnunk. Ugyanis augusztus 16-a a hontalan állatok világnapja. Kutyák és macskák ezrei élnek úgy, hogy nincs biztonságos otthonuk. Miközben ugye egy felelős gazda számára egy állat nem néhány hónapról szóló döntés, hanem hosszú-hosszú évekre válhat igazítássá. Az állatvédelem pedig nem csak arról szól, hogy mit teszünk akkor, amikor már bajban van az állat, hanem arról is, hogy hogyan előzzük meg a bajt, hogyan előzzük meg a problémát. Például felelős állattartással, felelős ivartalanítással, ami szerintem nagyon-nagyon fontos, és én azt látom, hogy hatalmas nagy probléma ebben az országban, hiszen ahogy elkezdődik a tavaszi időszak, sajnos kis cicák ezreit látjuk az utcákon, a kutyákról nem is beszélve. Saját személyes tapasztalatom az, amikor befogadunk egy olyan állatot, akit elhagytak, akit kiraktak, akitől meg akartak szabadulni, pedig ő nem kérte az életet, lehetett volna tenni az ellen, hogy megszülessen, de ha már ott van az a kicsi élet, ott van az az állat, aki csak az emberre számíthat, akkor ez esetben legyünk felelősek és felelősség teljesek érte. Az nem megoldás, hogy kitesszük az út szélére, az nem megoldás, hogy egy zsákban kitesszük az árokba, az sem megoldás, hogy tragikus körülmények között megválunk tőle. A hontalan állatok világnapja a mai napon erre is felhívja.

90 zenei kedvencei a hétvégén is itt a 104.6-on, és ugye az előbb is említettem, hogy augusztus 16-a minden évben a Hontalan Állatok Világnapja. Személyes tapasztalatom is egyébként az, hogy ha valaki befogad egy olyan állatot, akit az utcán talált, az sokkal másabb kapcsolat egyébként az állat és az ember között. Egy kutya vagy egy cica nem játék, és nem egy pillanatnyi döntés eredménye. Etetni, gondozni, orvoshoz vinni, időt és figyelmet adni neki. Mind-mind a gazdi felelőssége. Ahogyan egyébként az is, hogy gondolkodjunk és gondoskodjunk az ivartalanításról. Hiszen a nem kívánt almok sokszor éppen az utcára kerülő gazdátlan állatok számát növelik. És Magyarországon ez sajnos nagyon-nagyon jellemző. Sajnos én már tapasztaltam azt is, pont a tavalyi nyáron, hogy valaki egy anyacicát 4 kis cicájával együtt tett ki az utcára. Itt számomra az is felfoghatatlan, hogy a saját macskáját, akit ő nevelgetett, esetleg szeretett, óvott, kitett azért, mert született 4 kis macskája, holott a felelősség az az emberi felelősség. Tehát az ivartalanítással, betegségektől is meg tudta volna őt óvni, és persze attól is, hogy nem kívánt alom jöjjön létre. Nagyon sok kutya és cica vár arra egyébként, hogy valaki hazavigye őket, hogyha valaki esetleg most szeretne 4 lábú társat, akkor én azt gondolom, hogy érdemes menhelyeken is körülnézni. Mert felelős gazdinak lenni nem egyetlen napra szóló döntés, hanem nagyon hosszú évekre szóló vállalás. És talán ez a legfontosabb üzenetem a mai napnak, hogy ne csak szeressük az állatokat, hanem vállaljunk értük valódi felelősséget, hiszen ők tényleg csak rá számít.

Pontosan 10 óra van, úgyhogy érkeznek a hírek, információk, aktualitások, és ugye a Hontalan Állatok Világnapjával kapcsolatban nagyon sok mindenről volt szó ebben az egy órában, ugye az állattartásról, a felelősségteljes állattartásról, a gondoskodásról, illetve ugye az ivartalanítás hiányáról itt Magyarországon, ahogy már többször is említettem, sajnos nagyon-nagyon sok hontalan kis állat lengdeng az utcán, nem csak Debrecenben, a környéken is mindenhol. Zsuzsi is írt nekem, hogy sajnos ez így van, ő is rendszeresen tapasztalja és tesz ki egyébként a saját kapuja elé is pici falatokat, mert a napokban is egy cicamamával találkozott, aki oda ment hozzá, aztán pedig a három kicsinye is vele tartott, nekik pedig tejet tett ki egyből. Köszönjük, Zsuzsi, egyébként, hogy ezt megosztottad velünk, és nagyon fontos így ma tényleg a Hontalan Állatok Világnapján arról beszélni, hogy amikor egy állat megszületik, vagy magunkhoz vesszük, megvásároljuk, örökbefogadjuk, teljesen mindegy, a lényeg az, hogy onnantól kezdve mi vagyunk érte a felelősek. Nem hecből és pár jó pillanatért, vagy jó insta fotóért veszünk magunkhoz egy állatot, hanem azért, mert róla szeretnénk gondoskodni. Ez nagyon-nagyon fontos. Köszönjük szépen, Zsuzsi, hogy megosztottad velünk. Az viszont még fontos, hogy ha tejet teszünk ki az állatoknak, akkor az minden esetben laktózmentes legyen, mert bár a hiedelmek, meg a mesékkel ellentétben, ha nem laktózmentes tejet sajnos nem tudják megemészteni, tehát hasmenést okozhatunk nekik, úgyhogy erre mindenféleképpen figyeljünk oda. Ebben a nagy hőségben inkább víz, meg valami könnyű étel legyen kint nekik, hogyha mindenféleképpen szeretnénk segíteni. A tejet pedig lehetőleg kerüljük el. Tényleg szuper, hogyha segítünk nekik. Én pedig mutatom a következő óra zenei kínálatát, hogy mivel indítunk a hírek után.

0: Véradásra buzdítanak a hosszú hétvége előtt, tart a debreceni sportuszoda nyári karbantartása. Az extrém hőség sem űzte el a szúnyogokat. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Közös véradást szerveztek Debrecenben az augusztus 20-ai ünnepi időszak előtt, számolt be róla a dehir.hu. A kezdeményezés célja az volt, hogy a nyári időszakban is elegendő vér álljon rendelkezésre a betegek ellátásához. A szabadságolások és a nagy meleg miatt ilyenkor különösen fontos, hogy minél többen jelentkezzenek véradásra. A szervezők arra hívták fel a figyelmet, hogy egyetlen véradással akár három beteg gyógyulásához is hozzájárulhatunk. Ezért minden egészséges, megfelelő életkorú önkéntes segítsége számít. A véradás nem csak mások életének megmentését szolgálhatja, hanem rövid idő alatt elvégezhető segítségnyújtás is. A nemzeti ünnep közelettével különösen fontos, hogy a vérkészletek megfelelő szinten maradjanak, hiszen a kórházakban ilyenkor is folyamatos az ellátás. A szervezők ezért minden lehetséges donort arra biztatnak, hogyha egészségi állapota engedi, vegyen részt a véradáson Hajdú-Biharban. Augusztus végéig tart a debreceni sportuszoda szokásos nyári karbantartása, számolt be róla a dehir.hu. A munkálatok idején a szakemberek elvégzik azokat a szükséges feladatokat, amelyekre a létesítmény folyamatos működése mellett nincs lehetőség. A karbantartási időszak a medencék, a gépészeti berendezések és az uszoda egyéb műszaki rendszereinek ellenőrzését és szükség szerinti javítását is szolgálja. Az extrém hőség sem űzte el a szúnyogokat, továbbra is védekezni kell ellenük. Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatója szerint egyre elfogadottabbá válik hazánkban a biológiai szúnyoggyérítés. A természetben előforduló baktérium által termelt anyaggal pusztítják el a lárvákat, mielőtt kifejlődnének. Ugyanakkor a lakosság is sokat tehet a megelőzésért.
2: A biológiai gyérítésre való átállásnak most már talán a legnagyobb elfogadottsága van, de azt mindig tudni kell, hogy ez nem váltja fel a kémiait, ez inkább az elgondolásban változtat, és rendkívül nagy szerepe van a biológiai gyérítés sikerességében annak, hogy a lakosság is tudja a dolgát, mindenki odafigyel a kertjében, hogy ne tenyészze a szúnyogokat azokban az elfelejtett kis vízgyűlemekben, amiket esetleg a bokor alatt lehet fellelni egy otthagyott autógumiban vagy egy elfelejtett vödörben, mert hogy ezekben a helyeken több ezer szúnyog is ki tud kelni. Úgyhogy ha mindenki teszi majd a dolgát, akkor az úgynevezett integrált szúnyogkezelés meg tud valósulni, aminek bizony része, markáns része a biológiai gyógyítás is.
0: Visszatért a kánikula, akár 34 fokot is mérhetünk a következő napokban, holnap viszont már akár csapadékra is számíthatunk. Éjszakára 17-18 fokig hűlhet le a levegő, nem lesz front felettünk, a következő héten pedig pár fokos lehűlés jöhet.
1: Az időjárás jelentést a Platinum színes beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
3: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled.
4: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

hétvége zenei kedvencét játszom itt a 104.6-on a vasárnap délelőttben, és ugye többször említettem már, hogy a jövő héten indul a karneváli hét, nagyon sok programra lehet számítani. Augusztus 18-án fog elstartolni például a Galiba Gyermekfesztivál, a Dóson Ádor téri programok, vagy éppen a Botanika Expo, és hát ugye kedden este lesz majd a Night Ride Debrecen felvonulás is. Nagyon fontos, hogyha valaki szeretne biciklivel végig tekerni a városon, akkor előzetesen online regisztráció szükséges, holnap délig lehet ezt megtenni. A részvételi feltételek között szerepel a közúti közlekedésre alkalmas kerékpár, a díszkivilágítás kötelező, a működő első és hátsó lámpák mellett természetesen. 16 év alatti résztvevők számára a védőfelszerelés használata és a szülői felügyelet biztosítása szintén kötelező, és a rendezvényre vonatkozó házirend elfogadása, és persze annak a betartása. A Kossuth téri nagy templom előtti területen lesz majd a gyülekező, ez lesz az indulási helyszín, aztán a folytatás, ugye ahogy mondtam, az új útvonal szerint a Piac utca, Petőfi tér, Erzsébet utca, Antal József utca, Tisza István utca, 60 utca, és vissza a Kossuth tér nagy templom előtti területen. Egyébként a Debreceni Virágkarnevál hivatalos oldalán Fazekas Laci kollégánk Suba István rendőr őrnaggyal tökéletesen bemutatja az új útvonalat, természetesen ő már ezt végig tekerte. Szóval két kerékre fel, indul majd a Night Ride, tehát kedden este a nagy templom előtt.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Monami kávézó és cukrászda, ahol a hagyományos desszertek, sütemények és torták mellett egyedi elképzeléseitek megvalósítását is ránk bízhatjátok. Debrecenben, a Martonfalvi és Mikszáth Kálmán utca sarkán. monamicukrászda.hu.
2: Hogyan tudnék élni nélküled?
3: Demién Ferenc 80. Augusztus 16-án a Nagyerdei víztoronynál. Jegyek gag.jegy.hu.

06 33 34 ide várom az útinformációkat is, illetve hogyha már van esetleg kérés, vagy fix születésnapos, névnapos, akinek majd a déli kívánság műsorban szeretnének üzenni, akkor ezt is megtehetik már az SMS és Viber számunkon, de akár csöröghetnek is, mert hogy itt vagyok 500-540. És ugye többet beszéltünk már a karneváli hétről, ami jövő héten startol, viszont változik a belvárosi kísérő rendezvények miatt az 1-es és a 2-es villamosok közlekedése augusztus 19-e és 22-e között, szerdán 17 és este 11 óra között, valamint pénteken és augusztus 22-én szombaton 19 és 23 óra között két szakaszban, Nagyállomás, Városháza, Nagyállomás és a Kálvin tér, Egyetem, Duberdó utca, Kálvin tér között közlekednek majd. Ezekben az időszakokban a Városháza és a Kálvin tér megállók között szünetel a villamos forgalom. Részleteket ezzel kapcsolatban a dkv.hu oldalon találnak. Jó szórakozást mindenkinek a jövő hétre, a karneváli hétre. Nagyon-nagyon sok program vár ránk, és persze mi mindenről be fogunk számolni.

0: mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: Kuhos, ma azt teszi elégedetté, ha az otthonában csinál valami hasznosat. Kedveznek a bolygóállások a bevásárláshoz, a főzéshez. Lepje meg a családját egy különleges vacsorával. Bika. Lehet, hogy anyagi téren most nem mondhatja magát éppen sikeresnek, de a többi életterületen kárpótolva lesz. Az önbizalma erős, hiszen tisztában van a képességeivel. Tanuljon valamit. Ikrek. A csillagok jó hatással vannak önre. Olyan dolgokra is ráirányítják a figyelmét, amelyeket a közelmúltban elhanyagolt. Rák. Mielőtt bármin változtatni szeretne, gondolj át alaposan a lehetőségeit. Az anyagi biztonság fontos, de nem elégséges. A lelki támaszra van szüksége, egy jó barát biztosan megadja azt. Oroszlán. Fizikai aktivitása és kommunikációs készsége bizonyára jó, a megfontolt beszéd azonban most nem az erőssége, hamar dübegurul, ha valami nem az elképzelései szerint alakul. Tűz! A mai napon bizony nem jut sok idő a pihenésre, szerencsére jól bírja a terhelést, aktív és hatékony. Mérleg! Vitába keveredhet egy jelentéktelen ügy miatt azokkal, akik közel állnak önhöz, kis türelemmel könnyen átvészelheti a nehéz perceket. Skorpió. Önmegértő, az érzelmi élete meglehetősen intenzív lehet, gyakran szenved szerelmi csalódás miatt, ellenben a mostani időszakban bizonyára a munkájára irányul a figyelme. Nyilas. Ma elemében lehet tele energiával, derűs és aktív, a közösségi élet szinterein érzi magát igazán jól. Bak. Szeret nyílt kártyákkal játszani, gyűlöli a hazudozást, a lényeg elhallgatását. Ha azt tapasztalja, hogy valaki így viselkedik, rögtön móresre tanítaná, jaj annak, akire megharagszik. Vízöntő. Jól teszi, ha alaposan átgondolja a jövő hétre tervezett teendőit, nehogy elveszten a sok apróság között valami, ami fontos, most hajlamos a szétszórtságra és a kapkodásra. Alak. A bolygók jó hatással vannak minden tervre, megvalósíthatja az ötleteit. Ha váratlanul merész vagy meglepő intuíciói elképzelései támadnak, kövesse bátran azokat.

0: Debrecen zenei kedvencét játszom a hétvégén is itt a Best FM rádióban, és a Monami kávézó és cukrászda piña colada tortája valakire vár. Nagyon sok születésnaposunk van. Például Sólyom Gáborné, Zsuzsa, a családja köszönti egy kerek születésnapon. Azt írták nekem, hogy egy olyan édesanyát szeretnének nevezni, aki ma ünnepli a 60. születésnapját, és bár ezt sem ő, sem a családja nem hajlandó elhinni. Valószínűleg nem is látszik rajta, ugye Zsuzsa? Na, az elmúlt 6 évtizedben szerető, társgondoskodó édesanya és nélkülözhetetlen nagymama vált belőle, aki mindig a család biztos pontja és mozgató rugója. Boldog születésnapot! Tőgyi Gyuláné, Ica mama is ünnepel, édesanyánkat szeretnénk köszönteni születésnapja alkalmából erőben, egészségben, férje, fiai, menye és unokája. Kádárné Mészáros Beátát sem felejtették el, Betty-Bettike mióta ismerem, így szólítjuk, a sóvágó család, Karcsika és Fanni. Elég régóta, mivel a bátyámmal, aki 45 évet töltötte 13-án, olyan 16-18 éves korukban ismerkedtek meg. Hollósi Sándor is ünnepel, Böbi az 50. születésnapján szeretné meglepni, és túlzás nélkül azt mondja, hogy a legjobb főnök, a vezető a szívsebészeti osztályon. Minden munkahelyre ilyen vezetőt kívánok, ezt a kollégáim nevében is kijelenthetem. Köszönjük az önzetlen munkáját, Isten éltessen mindenki, Sanyiák, hálásak vagyunk, érted? Aztán Kriston Levente 7 éves lett, imádja a focit, Jamal az egyik kedvence egyébként, a Deac U8-as labdarúgója. Szána Dorina is szintén 7 éves lett a mai napon. Gyorsan repül az idő, szeptemberben már kezdi az iskolát, elsős lesz. Sok sikert neked akkor, Dorina! Válek Csaba 50 éves lett, nagyon szeretjük, lehet rá mindenben számítani, írja nekünk a családja, főleg, hogyha a jó kedvről van szó. Tehát egy szóval vicces, na hát ezt majd én is letesztelem, ha nála fog csörögni a telefon. Széles Réka Andrea 18 éves lett, ügyes, talpra esett, szorgalmas, Major Dórát pedig a szerető családja köszönti, a fő kertészt és dizájnert puszilunk. Én pedig sorsoltam, úgyhogy jöhet is, hogy akkor kiviszi el a tortát? Már is mondom, vagyis nem mondom, hallgassuk meg, jó? Halló, halló, Haraszti Gyuláné Ilonkával beszélek?
1: Igen, az vagyok.
0: Kedves Ilonka, hogyan indult ez a mai nap?
1: Nagyon jó,
0: szépen. Na, megy a készülődés, lesz ma valami különlegesség?
1: Már megvolt, megtörtént, hogy mindenki ráérjen, és nem biztos, hogy pontosan azon a napon sikerült.
0: Ez így van, ez általában a családnál nem egyszerű, mert mindenki a szélrózsa minden irányában.
1: Így van.
0: És ma lesz még azért valakivel együtt, mondjuk a lányával, Tündivel, vagy bárkivel?
1: Hát, nem tudom, hogy ők jönnek-e még ma, lehet, hogy még lesz egy-két látogató unokák esetleg.
0: Na hát én remélem, mert hogy egy tortát valakikkel azért meg kell osztani majd.
1: Csak nem.
0: Hát, lehetséges.
1: Ó, ez kizilágyom, mint
0: észre. Kedves Ilonka, honnan telefonálhatok én?
1: Hát gondolom Debrecenből, a rádiót tényi fogta nagyon hallgatni. Leszteszem. Gondolom, hogy ő lehet ennek a értelmi szerzője.
0: Morvai Szűcsenikő vagyok. Nagyon sok boldog köszönöm. Születésnapot kívánok.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Nagy nagyon örülök neki. A Monami kávézó és cukrászdából egy piña colada torta a kedves Ilonkáé.
1: Hát nincs... akkor biztos, hogy jön ma.
0: Biztos vagyok benne. Ebben biztos, hogyha megtudja, hogy nyertes, akkor biztos vagyok benne, hogy ott lesz.
1: Szerintem ő hallgatja a rádiót.
0: Boldog születésnapot! Boldog születésnapot, viszont hallásra!
1: Köszönöm szépen!

0: megélheted
1: a legjobb dalokat.
0: Ez a Best FM.
2: Utolsó szakaszához érkezett a debreceni csomópont átalakítása. Újra örökbefogadhatók a közösségi virágkocsi virágai Debrecenben. Védjük kedvenceinket a kullancsoktól. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Utolsó szakaszához érkezett a debreceni csomópont átalakítása. Feloldották az útzárat a Budai Nagyantal utca Vámospércsi út felőli végén. Ezzel a beruházás már a befejező szakaszába lépett. A fejlesztés célja a csomópont kapacitásának növelése, hogy a nagyobb forgalmú kereszteződésben és a környező útszakaszokon is gördülékenyebbé váljon a közlekedés. A munkálatok várhatóan a közlekedés biztonságát is javítják. A kivitelező tervei szerint a teljes beruházás tanévkezdésre elkészül, számolt be róla a Dehír. Újra örökbefogadhatók a közösségi virágkocsi virágai Debrecenben. Idén 150 cserepes növény vár örökbefogadóra, a jelentkezők pedig hazavihetik és a karnevál időszakig gondozhatják a virágokat. A kezdeményezés már hagyománynak számít a városban, és lehetőséget ad arra, hogy a debreceniek is közvetlenül bekapcsolódjanak a debreceni virágkarneválra való készülődésbe. A szépen nevelt növények később a közösségi virágkocsi díszítését gazdagítják. Írja a Dehír. Védjük a kedvenceinket is a kullancsoktól. A melegebb hónapokban jelentősen megnő az élősködőkkel való találkozások kockázata. A kullancsok veszélyes betegségeket terjeszthetnek, ezért fontos a fertőzés megelőzése, mondta rádiónknak Nagy Attila, a Hatóság Élelmiszerlánc Biztonsági Laboratórium igazgatója.
3: Van egy parazita, amely kullancsokon keresztül fertőzi főleg a kutyákat, babizének hívjuk, és a vörösvértestek szétesésével okoz olyan megbetegedést, amely nagyon súlyos máj károsodáson keresztül okozhatja akár a kiskedvencek elhullását is. A kutyák, macskák esetén különböző gyógyszereket, gyógyhatású készítményeket lehet beszerezni. Ezek leggyakrabban ilyen rácseppenthető úgynevezett spoton oldatok, 1-2 milliliteres kis oldat, amit a szőrre kell juttatni, és ez felszívódik. Lehet nyakörveket venni, amelyek szintén megvédik a kutyát, macskát bizonyos ideig a kullancsok csípésétől.
2: Visszatért a kánikula, akár 34 fokot is mérhetünk a következő napokban, holnap viszont már akár csapadékra is számíthatunk. Éjszakára 17-18 fokig hűlhet le a levegő, nem lesz front felettünk, a következő héten pedig pár fokos lehűlés jöhet. A hét

Krisztina Aguilera dala után is szólnak Debrecen zenei kedvencei itt a hétvégében a 104.6-on, és ugye vasárnap van, elvileg ez a hét leges legnyugodtabb napja. Mégis nagyon sokan egyébként már fejben ugye a hétfőnél tartunk, és gondolkodunk azon, hogy akkor mi lesz a jövő héten, meg mi lesz utána, meg most már lassan szeptember, stb. Stb. És mire észbe kapunk a pihenésre szánt napból, egy újabb teendőlista lesz. Vajon miért annyira nehéz egyszerűen csak pihenni? Gondoljunk bele ebbe. A pszichológia szerint a pihenés nem feltétlenül azt jelenti, hogy semmit nem csinálunk. Nagyon furcsa egyébként, amikor az emberek arra gondolnak, hogy jó, akkor én most pihenek, és mindenki arra asszociál, hogy na, jó lusta vagy, egész nap csak feküdni fogsz és semmit sem csinálni. A pihenés nem erről szól. Ezzel így 2026-ban szerintem már így tisztában kell lennünk, hogy a pihenés az nem arról szól, hogy mondjuk csak fekszünk egész nap. Az agynak ugyanis időre van szüksége ahhoz, hogy kilépjen a folyamatos teljesítmény és probléma megoldó üzemmódból. Vagyis attól, hogy valakinek van 2 szabad órája, még nem biztos, hogy valóban feltöltődik. Attól, hogy mondjuk valaki leült a fotelbe, és ott ül egy fél órát, és csak néz ki a fejéből, hát az nem pihenés, vagy az, hogy leült a székre, és akkor ő most nem fog felállni onnan, vagy leült egy órára tévézni, ez nem pihenés, mert az agyunk nem kapcsol ki 100%-osan. Egy kicsit beszélünk hamarosan a valódi regenerálódásról, mert ennek több része is van, és nagyon fontos, hogy ezekre figyeljünk oda az egészségünk érdekében.

0: 30-as 9-33-104, ide várom az útinfókat a folytatásban is, hogyha szeretnének velem valamit megosztani, akkor itt elérhető vagyok, vagy csöröketnek 500-540. És ugye a vasárnapról volt szó, ami elvileg a hét legnyugodtabb napja, és hát a pihenésre kellene szánni. A valódi regenerálódásnak viszont több fontos része is van, ahogy említettem. Mert nem elég az, hogy leülünk, és mondjuk a kanapén fekszünk egy órát, mert az nem pihenés, nem fog az agyunk kikapcsolni. Fontos az alvás. Ugyanolyan lényeges lehet a mentális kikapcsolás, a mozgás, a természetben töltött idő, vagy akár az, hogy egy időre nem kell semmilyen feladatra reagálni. Nem koncentrálni, hanem egyáltalán reagálni. A folyamatos értesítések, az üzenetek és a telefonunkon állandó jelenlét nagyon könnyen fenntarthatja azt az érzést, hogy még mindig van valami, még erre válaszolnunk kell, még éppen elérhető vagyok, neki még vissza kell írnom, stb. Éppen ezért a szakemberek gyakran a tudatos lelassítást hangsúlyozzák. Tehát nem feltétlenül több szabadidőre van szükségünk, hanem arra, hogy a szabadidő egy részét valóban pihenésre használjuk. Tehát nem kell minden vasárnapnak produktívnak lenni. Lehet, hogy néha az a leghasznosabb, amit aznap csinálunk, hogy egyáltalán nem akarunk hasznosak lenni. Egy séta, egy nyugodt reggeli, egy beszélgetés, egy fél óra csend, ez mind-mind segíthet nekünk abban, hogy az agyunk és a szervezetünk végre egy kicsit lejjebb kapcsoljon, egy kicsit fellélegezzen. Talán a vasárnapnak éppen az lenne az egyik legeslegfontosabb feladata, hogy nem felkészít bennünket a következő hétre, hanem visszaad belőlünk valamennyit annak, amit az előző hét elvett belőlünk. Remélem, hogy értik nagyjából, hogy mire gondolok. Nagyon fontos, hogy figyeljünk a testünk jelzéseire. Mert egyébként minden betegséget, minden nehéz terhet, minden lelki problémát azonnal jelez a testünk. Csak sokszor mi nem figyelünk rá. Pedig az a test, amiben létezünk, iszonyatosan okos és tudatos. Csak rá kell jönnünk, meg kell ismerni önmagunkat.
1: As for money and get advice. As for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

Második közben kaptam egy üzenetet Zsuzsitól, hogy és telefonozik, úgy pihen, én inkább főzök, sütök valamit, vagy a virágokkal foglalkozom. Nem tudom, az első része az üzenetnek lemaradt, hogy ki telefonozik és ki pihen úgy. Egyébként nagyon sokan csinálják ezt tényleg, hogy lefekszenek a kanapéra, vagy stb. És azt mondják, hogy én most egy kicsit pihenek, és elkezdik nyomkodni a telefont, és görgetik a TikTokot mondjuk 2-3 órán

0: finoman huppanj be. Nem harapok, csak ha te akarod. Annyira gyönyörű vagy.
1: Ovi-ovi-ó. Hey, nem hallgathatnánk egy kis zenét?
0: Hogyan? Honnan tudtad? A kedvenc számom!
2: Making my way downtown, walking fast, faces pass and I'm homebound.
3: Egy fiam zene most

0: online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
2: Megújulhat a debreceni nagyállomás és a Debrecen-Nyíregyháza vasútvonal. Sebességkorlátozó táblát loptak el Hajdúböszörmény és Újfehértó között. Kiváló formában Kleckner hanga. Jönnek a részletek, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Megújulhat a debreceni nagyállomás és a Debrecen-Nyíregyháza vasútvonal. Indulhatnak a Baross-Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei, miután megjelent az erről szóló kormányhatározat a magyar közlönyben. A program 10 év alatt 3550 milliárd forintból újítaná meg a magyar vasúti közlekedést. Debrecent több fontos fejlesztés is érinti, előkészítik a nagyállomás rekonstrukcióját és korszerűsítik a Debrecen-Nyíregyháza vasútvonalat. Is. A tervek között emellett állomásfelújítások, pályarekonstrukciók és a lassú jelek felszámolása is szerepel. A fejlesztések célja, hogy gyorsabbá, biztonságosabbá váljon a vasúti közlekedés Debrecen és a térség között. Sebességkorlátozó táblát loptak el Hajdúböszörmény és Újfehértó között. Az eset a 35-ös főút 6. kilométer szelvényében történt, a rendőrség közúti közlekedés biztonsága elleni büntet miatt indított eljárást. A hiányzó jelzőtábla nem csak anyagi kárt okozott, hanem veszélyes helyzetet is teremthetett a közlekedők számára. A rendőrség ezért szemtanúk jelentkezését várja. Aki információval rendelkezik az esetről, személyesen is bejelentést tehet a Hajdúböszörmény rendőrkapitányságon, vagy hívhatja a rendőrség ingyenes telefonszámait. Új eljárással kezelik a pitvar fibrillációt Debrecenben. Magyarországon elsőként a Debreceni Egyetem klinikai központjában alkalmaznak egy új fagyasztáson alapuló technológiát a gyakori szívritmus zavar kezelésére. Az új krióballonos rendszer a beavatkozás közben több ponton is méri a hőmérsékletet, így az orvosok valós időben pontosabb képet kapnak a ballon és a szívizom kapcsolatáról. Ez segítheti a kezelés hatékonyságát és azt, hogy a szabályos szívritmus hosszabb távon is fennmaradjon, közölte rádiónkkal az egyetem. Minden idők legjobb magyar női rúdugró eredményét érte el Kleckner hanga. A DSI Debrecen atlétája a Birminghami Európa-bajnokságon remekelt ezúttal. A döntőben a 430 és a 445 cm-es magasságot is elsőre teljesítette, majd 460 cm-en saját magyar rekordjának beállításával próbálkozott. Ezt azonban három kísérletből sem sikerült átugrania. Kleckner hanga így 445 cm-rel holt versenyben a 7. helyen zárt, ami a magyar női rúdugrás eddigi legjobb Európa-bajnoki eredménye, tudta meg a dehír.hu. Visszatért a kánikula, akár 34 fokot is mérhetünk a következő napokban, holnap viszont már akár csapadékra is számíthatunk. Éjszakára 17-18 fokig hűlhet le a levegő, nem lesz front felettünk, a következő héten pedig pár fokos lehűlés jöhet.
3: Célállomás
1: Debrecen.
3: Pozíció
1: 104,6 MHz.

0: is játsszuk a zenei kedvenceket, és a déli kívánság műsor vasárnap sem áll meg, úgyhogy jönnek folyamatosan a zenei kérések. Most már van valaki a vonalban. Kit szeretne meglepni? Halló, halló!
1: A kolléganőmet szeretném köszönteni, meg barátnőmet, Szabó Irénkét, a születésnapja alkalmából, a 220 felett Monostorpályiból, Eszter.

0: zenét szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 104-6-ra.

0630 BestFM egyik elérhetősége, ahol kaptam egy üzenetet. Sziasztok, szeretnék kérni egy dalt a legjobb barátnőmnek, Zsófinak. Nagyon sok mindenem mentünk már keresztül együtt, és mindig számíthattunk egymásra. Szeretném megköszönni neki az elmúlt időszakot. Remélem most ő is mosolyog egy nagyot, amikor meghallja ezt a dalt. Réka az üzenetet átadtam. Remélem, hogy hallgatja barátnőd a rádiót. Zsófinak érkezik a következő felvétel.

Szei hétvégén is itt a 104.6-on és a Déli Kívánság műsor. Sziasztok, egy dalt szeretnék kérni a kollégámnak, aki egész héten becsülettel dolgozott. Néha sok a stressz, kevés az idő, de jó érzés olyan emberekkel együtt dolgozni, akikre mindig lehet számítani. Úgyhogy ez most nektek szól. Szuper napot mindenkinek! Üdv, Zoli! Kitartást akkor a munkában, én is ezt kívánom!

Ergo dolog, közben írt nekem Nóri, hogy sziasztok, szeretném kérni Miley Cyrus-től a Flowers-t. Ezt a dalt azoknak küldeném, akik ma reggel úgy keltek fel, hogy még 5 percet aludtak volna, de végül elindultak dolgozni. Kitartást mindenkinek, én is a munkahelyen vagyok, már nincs olyan messze a nap vége. Hajdú Szoboszlón hallgatlak benneteket. Kitartást akkor neked is, és jön mindenkinek a dal, aki ma is dolgozik.

0: FM dalaival nap mint nap átélheti legszebb emlékeit.
1: Véradásra buzdítanak a hosszú hétvége előtt, tart a debreceni sportuszoda nyári karbantartása. Az extrém hőség sem űzte el a szúnyogokat. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Közös véradást szerveztek Debrecenben az augusztus 20-ai ünnepi időszak előtt, számolt be róla a dehir.hu. A kezdeményezés célja az volt, hogy a nyári időszakban is elegendő vér álljon rendelkezésre a betegek ellátásához. A szabadságolások és a nagy meleg miatt ilyenkor különösen fontos, hogy minél többen jelentkezzenek véradásra. A szervezők arra hívták fel a figyelmet, hogy egyetlen véradással akár három beteg gyógyulásához is hozzájárulhatunk, ezért minden egészséges, megfelelő életkorú önkéntes segítsége számít. A véradás nem csak mások életének megmentését szolgálhatja, hanem rövid idő alatt elvégezhető segítségnyújtás is. A nemzeti ünnep közelettével különösen fontos, hogy a vérkészletek megfelelő szinten maradjanak, hiszen a kórházakban ilyenkor is folyamatos az ellátás. A szervezők ezért minden lehetséges donort arra biztatnak, hogyha egészségi állapota engedi, vegyen részt a véradáson Hajdú-Biharban. Augusztus végéig tart a debreceni sportuszoda szokásos nyári karbantartása, számolt be róla a dehir.hu. A munkálatok idején a szakemberek elvégzik azokat a szükséges feladatokat, amelyekre a létesítmény folyamatos működése mellett nincs lehetőség. A karbantartási időszak a medencék, a gépészeti berendezések és az uszoda egyéb műszaki rendszereinek ellenőrzését és szükség szerinti javítását is szolgálja. Az extrém hőség sem űzte el a szúnyogokat, továbbra is védekezni kell ellenük. Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatója szerint egyre elfogadottabbá válik hazánkban a biológiai szúnyoggyérítés. A természetben előforduló baktérium által termelt anyaggal pusztítják el a lárvákat, mielőtt kifejlődnének. Ugyanakkor a lakosság is sokat tehet a megelőzésért.
3: A biológiai gyérítésre való átállásnak most már talán a legnagyobb elfogadottsága van, de azt mindig tudni kell, hogy ez nem váltja fel a kémiait, ez inkább az elgondolásban változtat, és rendkívül nagy szerepe van a biológiai gyérítés sikerességében annak, hogy a lakosság is tudja a dolgát, mindenki odafigyel a kertjébe, hogy ne tenyészze a szúnyogokat azokban az elfelejtett kis vízgyűlemekben, amiket esetleg a bokor alatt lehet fellelni egy-egy otthagyott autógumiban vagy egy elfelejtett vödörben, mert hogy ezekben a helyeken több ezer szúnyog is ki tud kelni. Úgyhogy ha mindenki teszi majd a dolgát, akkor az úgynevezett integrált szúnyogkezelés meg tud valósulni, aminek bizony része, markáns része a biológiai gyógyítás.
1: Visszatért a kánikula, akár 34 fokot is mérhetünk a következő napokban, holnap viszont már akár csapadékra is számíthatunk. Éjszakára 17-18 fokig hűlhet le a levegő, nem lesz front felettünk, a következő héten pedig pár fokos lehűlés jöhet.
2: A hírek után folytatódik a déli kívánság műsor.
0: Ön kérte már kedvencét?
2: Hívja az 500-541-et.

0630 2010 9 6. Bencétől itt kaptam egy üzenetet. Sziasztok, egy dalt szeretnék kérni anyukámnak. Nem születésnap, nem névnap, nincs semmi különleges alkalom. Egyszerűen csak szeretném meglepni, mert ő mindig gondol mindenkire, és ritkán kap viszonzásul egy kis figyelmességet. Remélem most az ebéd készítése közben örülni fog neki. Bence, ebben biztos vagyok.

Best FM Debrecen itt a 104.6-on. Írt nekem Robi, hogy sziasztok, egy dalt szeretnék kérni a hugomnak, aki holnap fog elköltözni itthonról. Tudom, hogy már nagyon várja, de azért furcsa lesz, hogy nem hallom majd minden este, ahogy becsapja a szoba ajtaját. Sok sikert kívánok neki az új élethez, és azért néha gyere haza hozzánk Puszi Nórinak. A Pedro érkezik a folytatásban, és persze mi is sok-sok boldogságot kívánunk a felnőtt élethez.

Hétvégén is szólnak a zenei kedvencek itt a 104.6-on. Máté üzenetét olvasom. Ezt a dalt nagypapámnak szeretném küldeni, méghozzá Ebesre. Ő mindig azt mondja, hogy a mai zenék már nem olyanok, mint régen. Papa, most tessék figyelni, ez neked szól. Máté, egészen jó dalt választottál.

Sohonnan is érkeztünk a hétvége végéhez. Hihetetlen, hogy milyen gyorsan elrepült ez a két nap. Szinte most kezdtük el, és már búcsúzunk is. Köszönöm, hogy egész hétvégén velünk tartottak, hallgatták a dalokat, küldték az üzeneteket, és velünk töltötték az egész hétvégét. Hát remélem, hogy sikerült mindenkinek egy kis jó kedvet, zenét és kellemes pillanatot adnunk, belecsempészni a mindennapokba. Vigyázzanak magukra, pihenjenek még egy kicsit, hogyha tehetik, és hát induljon majd jól az új hét. Én pedig most elköszönök, legközelebb ugyanitt, ugyanígy. Addig is szuper vasárnapot, Morvai Szűcsnikő vagyok.

0: Üzletben, irodában, építkezésen, gyárban,
1: bárhol is vagy, ott van veled, ott van veled. A Best FM.
2: Utolsó szakaszához érkezett a debreceni csomópont átalakítása. Újra örökbefogadhatók a közösségi virágkocsi virágai Debrecenben. Védjük kedvenceinket a kullancsoktól. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Utolsó szakaszához érkezett a debreceni csomópont átalakítása. Feloldották az útzárat a Budai Nagy Antal utca Vámospércsi út felőli végén. Ezzel a beruházás már a befejező szakaszába lépett. A fejlesztés célja a csomópont kapacitásának növelése, hogy a nagyobb forgalmú kereszteződésben és a környező útszakaszokon is gördülékenyebbé váljon a közlekedés. A munkálatok várhatóan a közlekedés biztonságát is javítják. A kivitelező tervei szerint a teljes beruházás tanévkezdésre elkészül, számolt be róla a De Hír. Újra örökbefogadhatók a közösségi virágkocsi virágai Debrecenben. Idén 150 cserepes növény vár örökbefogadóra, a jelentkezők pedig hazavihetik és a karnevál időszakig gondozhatják a virágokat. A kezdeményezés már hagyománynak számít a városban, és lehetőséget ad arra, hogy a debreceniek is közvetlenül bekapcsolódjanak a debreceni virágkarneválra való készülődésbe. A szépen nevelt növények később a közösségi virágkocsi díszítését gazdagítják. Írja a De Hír. Védjük a kedvenceinket is a kullancsoktól. A melegebb hónapokban jelentősen megnő az élősködőkkel való találkozások kockázata. A kullancsok veszélyes betegségeket terjeszthetnek, ezért fontos a fertőzés megelőzése, mondta rádiónknak Nagy Attila, a Hatóság Élelmiszerlánc Biztonsági Laboratórium igazgatója.
3: Van egy parazita, amely kullancsokon keresztül fertőzi főleg a kutyákat, babizéjának hívjuk, és a vörösvértestek szétesésével okoz olyan megbetegedést, amely nagyon súlyos máj károsodáson keresztül okozhatja akár a kiskedvencek elhullását is. A kutyák, macskák esetén különböző gyógyszereket, gyógyhatású készítményeket lehet beszerezni. Ezek leggyakrabban ilyen rácseppenthető úgynevezett spoton oldatok, 1-2 milliliteres kis oldat, amit a szőrre kell juttatni, és ez felszívódik. Lehet nyakörveket venni, amelyek szintén megvédik a kutyát, macskát bizonyos ideig a kullancsok csípésétől.
2: Visszatért a kánikula, akár 34 fokot is mérhetünk a következő napokban, holnap viszont már akár csapadékra is számíthatunk. Éjszakára 17-18 fokig hűlhet le a levegő, nem lesz front felettünk, a következő héten pedig pár fokos lehűlés jöhet.
0: A hírek után
1: indul! Are you ready? Visszaszámlálás 40-től Európa kedvencéig. A 40.

0: fütyörészheted, dúdolhatod kedvenc dalodat.
1: Ez a Best FM,
2: a kedvencek rádiója.
1: Eurotop 40.
0: A 35.

Egy igazi amerikai álomsztorinak indult Gloria Gaynor karrierje, aki egy szegénységben élő 7 gyermekes családból származott, ám csodálatos hangja genetikailag adott volt. Itt a Best FM-en Can't Take My Eyes Off You című dala szólt 1989-ből. A Royal Gigolos egy 2003-ban alakult német dance formáció, ami mögött DJ Tyson és DJ Cosmonova áll. Tyson egy olaszországi útja során tanulta meg a basszus alkalmazásának sajátos technikáját, és ezt alkalmazták a most következő California Dreamin' című dal feldolgozásánál is, amely tarolt a slágerlistákon, Franciaországban például a második helyezett lett.

0: egy kontinens.
1: Egy slágerlista.
0: Európa legjobbjai.
1: Európa 40.
0: A 34.

0: hogy jó kedved legyen.
1: Ez a Best FM. Eurotop 40. A 32.

Volt egyszer egy megasztár, ahol több ma is porondon lévő tehetség tűnt fel, a Most halott csillagdal című szerzeményt a 12 döntős többek között Dérheni, Galambos Dorina, Gáspár Laci, Olái Bolya és Szabó Leszli 2004-ben énekelt el közösen, a szöveget pedig az akkori mentoruk Piero írta, amellyel ő maga is igen elégedett volt. Mint mondta, ez volt az eddigi legjobban sikerült videóklip bármely eddigi szerzeménye közül. A padüző tagjai Lang György és Falusi Marian először az Interpop Fesztiválon léptek fel együtt, 1990-ben pedig már második albumokat dobták piacra, amelyről a Bye Bye Sasha című dal óriás és sláger lett, köszönhetően annak, hogy a színes hajú bakancsos lányok a szovjet katonák kivonulását énekelték meg, nem kevés iróniával fűszerezve, amelyet szinte már senkinek sem kell bemutatni.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Nem csak festékben, hanem a háztartásban is verhetetlen ajánlatok várnak. Vásárolj Debrecen egyetlen Trilag festék stúdiójában, a Colorful festékboltban. Most a 15 literes híragolt prémium fehér beltéri festék csak 11.990 forint, a 24 tekercses Oops Everyday Barack prémium toalettpapír pedig mindössze 1.810 forint. Keres minket Debrecenben a Szoboszlói út 9 alatt. Ingyenes parkolás az áruház mögött a Gyár utcában.
2: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a diómintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemez bezárt érték.
3: Megéri a papoptikával a sulira és a munkakezdésre készülni. Most minden kék fényszűrős szemüveglencsére 35% kedvezmény jár, ha megjelölt keretek közül választ. Papoptika szalon, Batthyány utca 10.
4: Megújulhat a debreceni nagyállomás és a Debrecen-Nyíregyháza vasútvonal. Sebességkorlátozó táblát loptak el Hajdúböszörmény és Újfehértó között. Kiváló formában Kleckner hanga. Jönnek a részletek, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
5: Hírek a Best FM-en.
4: Megújulhat a debreceni nagyállomás és a Debrecen-Nyíregyháza vasútvonal. Indulhatnak a Baross-Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei, miután megjelent az erről szóló kormányhatározat a Magyar Közlönyben. A program 10 év alatt 3550 milliárd forintból újítaná meg a magyar vasúti közlekedést. Debrecent több fontos fejlesztés is érinti. Előkészítik a nagyállomás rekonstrukcióját és korszerűsítik a Debrecen-Nyíregyháza vasútvonalat. Is. A tervek között emellett állomásfelújítások, pályarekonstrukciók és a lassú jelek felszámolása is szerepel. A fejlesztések célja, hogy gyorsabbá, biztonságosabbá váljon a vasúti közlekedés Debrecen és a térség között. Sebességkorlátozó táblát loptak el Hajdúböszörmény és Újfehértó között. Az eset a 35-ös főút 6. kilométer szelvényében történt, a rendőrség közúti közlekedés biztonsága elleni büntet miatt indított eljárást. A hiányzó jelzőtábla nem csak anyagi kárt okozott, hanem veszélyes helyzetet is teremthetett a közlekedők számára. A rendőrség ezért szemtanúk jelentkezését várja. Aki információval rendelkezik az esetről, személyesen is bejelentést tehet a Hajdúböszörmény rendőrkapitányságon, vagy hívhatja a rendőrség ingyenes telefonszámait. Új eljárással kezelik a pitvar fibrillációt Debrecenben. Magyarországon elsőként a Debreceni Egyetem klinikai központjában alkalmaznak egy új fagyasztáson alapuló technológiát a gyakori szívritmus zavar kezelésére. Az új krióballonos rendszer a beavatkozás közben több ponton is méri a hőmérsékletet, így az orvosok valós időben pontosabb képet kapnak a ballon és a szívizom kapcsolatáról. Ez segítheti a kezelés hatékonyságát és azt, hogy a szabályos szívritmus hosszabb távon is fennmaradjon, közölte rádiónkkal az egyetem. Minden idők legjobb magyar női rúdugró eredményét érte el Kleckner hanga. A DSI Debrecen atlétája a Birminghami Európa-bajnokságon remekelt ezúttal. A döntőben a 430 és a 445 cm-es magasságot is elsőre teljesítette, majd 460 cm-en saját magyar rekordjának beállításával próbálkozott. Ezt azonban három kísérletből sem sikerült átugrania. Kleckner hanga így 445 cm-rel holt versenyben a 7. helyen zárt, ami a magyar női rúdugrás eddigi legjobb Európa-bajnoki eredménye, tudta meg a dehir.hu. Visszatért a kánikula, akár 34 fokot is mérhetünk a következő napokban, holnap viszont már akár csapadékra is számíthatunk. Éjszakára 17-18 fokig hűlhet le a levegő, nem lesz front felettünk, a következő héten pedig pár fokos lehűlés jöhet.
0: A hírek után indul egy újabb zenei óra.
6: Most is veled.
7: Eurotop 40. A visszaszámlálás. 40-től Európa kedvencéi.
0: Eurotop 40. A 28.

0: te zenéd.
1: A te rádiód.
0: A te rádiód. Ez a Best FM. Eurotop 40. A 25.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost.

0: Egy újabb topsláger. Újabb topsláger.
1: A Best FM-en.
0: A Best FM-en.
1: Eurotop 40. A 23.

0: Eurotop 40. Number one volt.
1: Stay. Loca.

Az imént hallott Ain't It Funny Jennifer Lopez harmadik kislemeze második albumáról, a J-Lo-ról. A kislemez 2001-ben látott napvilágot és egy spanyol nyelvű változata is megjelent. A fiatal bronxi lányra akkor figyeltek fel igazán, amikor a Fox & Living Colors produkciójában az egyik Fly Girl táncost alakította. Karrierje ekkor indult be igazán, és azóta is töretlen. A most következő Island Rock and Roll egy örökzöld rockdal a Brit House együttestől. A dal legismertebb változata Joan Lett 1982-es feldolgozása, amely 7 héten át vezette a Billboard 100-as slágerlistáját az Egyesült Államokban.

0: Mutatjuk a trendet. Mutatunk egy újdonságot. Mert tudod,
1: ez a Best FM. Eurotop 40. A 18.

0: Eurotop 40. Reklám.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Hajd hátra a várost egy estére. Csak a sercegő steak hangja, a frissen sült kemencés pizza illata, és egy hűs ital a kezedben. Ennyi kell egy tökéletes nyári estéhez. Mirázs étterem Hajdúszoboszló, mirázsétterem.hu. Foglalj asztalt! A nyár legjobb estéi itt kezdődnek.
3: Bennünk B&D-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmvgroup.jobs.hu.
0: Egy kontinens.
4: Egy slágerlista.
0: Európa legjobbjai.
4: Európa 40. A 17.

0: 40 éve már annak, hogy megjelent az Edda első kislemeze, amelynek óriási sikere volt. A dalok túlnyomó többsége ugyanis a 80-as évek fiatalságának lelkivilágával, élethelyzetével foglalkozott. A most hallott Elhagyom a várost pedig kifejezetten Miskolcról szólt. Itt kezdte ugyanis pályafutását annó az Edda. Az Eurotop 40-ben filmzenével folytatjuk, méghozzá a 90-es években feltűnt Real to Real nevű banda I Like to Move It című magyarosított dalával, az Igazi Atom Makival. A népszerűvé vált betétdalt a Madás Színház színésze Galbenisz Tomasz a Madagaszkár című rajzfilmben énekelt el, a rádiók pedig nagyon gyorsan lecsaptak a dalra, és a mai napig is szívesen játsszák.
1: Riszállom úgyis, úgyis, riszállom úgyis, úgyis, riszállom úgyis, úgyis, riszállod!

0: és 3, 2, 1.
1: Eurotop 40. Reklám.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Hogyan tudnék élni nélküled?
4: Demién Ferenc 80. Augusztus 16-án a Nagyerdei víztoronynál. Jegyek gag.jegy.hu.
5: Reklámot hallottak.
6: Véradásra buzdítanak a hosszú hétvége előtt, tart a debreceni sportuszoda nyári karbantartása. Az extrém hőség sem űzte el a szúnyogokat. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
6: Közös véradást szerveztek Debrecenben az augusztus 20-ai ünnepi időszak előtt, számolt be róla a dehir.hu. A kezdeményezés célja az volt, hogy a nyári időszakban is elegendő vér álljon rendelkezésre a betegek ellátásához. A szabadságolások és a nagy meleg miatt ilyenkor különösen fontos, hogy minél többen jelentkezzenek véradásra. A szervezők arra hívták fel a figyelmet, hogy egyetlen véradással akár 3 beteg gyógyulásához is hozzájárulhatunk. Ezért minden egészséges, megfelelő életkorú önkéntes segítsége számít. A véradás nem csak mások életének megmentését szolgálhatja, hanem rövid idő alatt elvégezhető segítségnyújtás is. A nemzeti ünnep közelettével különösen fontos, hogy a vérkészletek megfelelő szinten maradjanak, hiszen a kórházakban ilyenkor is folyamatos az ellátás. A szervezők ezért minden lehetséges donort arra biztatnak, hogyha egészségi állapota engedi, vegyen részt a véradáson Hajdú-Biharban. Augusztus végéig tart a debreceni sportuszoda szokásos nyári karbantartása, számolt be róla a dehir.hu. A munkálatok idején a szakemberek elvégzik azokat a szükséges feladatokat, amelyekre a létesítmény folyamatos működése mellett nincs lehetőség. A karbantartási időszak a medencék, a gépészeti berendezések és az uszoda egyéb műszaki rendszereinek ellenőrzését és szükség szerinti javítását is szolgálja. Az extrém hőség sem űzte el a szúnyogokat, továbbra is védekezni kell ellenük. Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatója szerint egyre elfogadottabbá válik hazánkban a biológiai szúnyoggyérítés. A természetben előforduló baktérium által termelt anyaggal pusztítják el a lárvákat, mielőtt kifejlődnének. Ugyanakkor a lakosság is sokat tehet a megelőzésért.
7: A biológiai gyérítésre való átállásnak most már talán a legnagyobb elfogadottsága van, de azt mindig tudni kell, hogy ez nem váltja fel a kémiait, ez inkább az elgondolásban változtat, és rendkívül nagy szerepe van a biológiai gyérítés sikerességében annak, hogy a lakosság is tudja a dolgát, mindenki odafigyel a kertjében, hogy ne tenyészze a szúnyogokat azokban az elfelejtett kis vízgyűlemekben, amiket esetleg a bokor alatt lehet fellelni egy-egy otthagyott autógumiban vagy egy elfelejtett vödörben, mert hogy ezekben a helyeken több ezer szúnyog is ki tud kelni. Úgyhogy ha mindenki teszi majd a dolgát, akkor az úgynevezett integrált szúnyogkezelés meg tud valósulni, aminek bizony része, markáns része a biológiai gyérítés is.
6: Visszatért a kánikula, akár 34 fokot is mérhetünk a következő napokban, holnap viszont már akár csapadékra is számíthatunk. Éjszakára 17-18 fokig hűlhet le a levegő, nem lesz front felettünk, a következő héten pedig pár fokos lehűlés jöhet.
2: A hírek után indul egy újabb zenei óra.
3: Most is veled.
1: Eurotop 40. A visszaszámlálás. 40-től Európa kedvencéi. A 16.

0: Bemutatjuk.
1: Bemutatjuk a jövő slágereit.
0: A jövő slágereit.
2: A Best FM-en.
3: Eurotop 40. A 13.

Hölgyek esetében nem illő az életkort firtatni, Tina Turner azonban kivétel ez alól, ő mindig is vállalta a korát. 44 évesen például Tina volt a legidősebb lista vezető kislemezzel rendelkező énekesnő, majd 73 évesen Vogue címlaplány lett. Az a Best című slágere 1989 nyarán volt hatalmas sláger, a dal pedig beírta magát a zenetörténelembe, csak úgy, mint a svéd csapat az Ace of Base Happy Nation című dala, amely először 1992-ben jelent meg Skandináviában, egy évvel később pedig Dániában, Finnországban és Franciaországban is listavezető lett. A Happy Nation egyaránt tartalmaz angol és latin szöveget is, és hogy ez hogy hangzik együtt, azt már is meghallgathatjuk itt az Eurotop 40-ben.

A Jötveled a nyár című sláger szólt a Fiesztától itt az Eurotop 40-ben. A latinos dallamvilág a nemzetközi zenei életben nem kevés sikert hozott már többek között Ricky Martinnak vagy éppen Enrique Iglesiasnak, ebből kiindulva pedig a magyar dúó, a Fiesta is eleve sikerre volt ítélve. Ahogy a miskolci Vétek csapata is Kefirrel, vagyis Kecskés Tiborral az élen, a 90-es évek egykori magyar sztárja pedig azok között

0: Eurotop 40. Reklám.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Nem csak festékben, hanem a háztartásban is verhetetlen ajánlatok várnak. Vásárolj Debrecen egyetlen Trilag festékstúdiójában, a Colorful festékboltban. Most a 15 literes Híragold prémium fehér beltéri festék csak 11.990 forint, a 24 tekercses Oops Everyday Barack prémium toalettpapír pedig mindössze 1810 forint. Keresd minket Debrecenben a Szoboszlói út 9 alatt. Ingyenes parkolás az áruház mögött a Gyár utcában.
3: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a dió mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbe zárt érték.
4: Utolsó szakaszához érkezett a debreceni csomópont átalakítása. Újra örökbefogadhatók a közösségi virágkocsi virágai Debrecenben. Védjük kedvenceinket a kullancsoktól. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
5: Hírek a Best FM-en.
4: Utolsó szakaszához érkezett a debreceni csomópont átalakítása. Feloldották az útzárat a Budai Nagy Antal utca Vámospércsi út felőli végén. Ezzel a beruházás már a befejező szakaszába lépett. A fejlesztés célja a csomópont kapacitásának növelése, hogy a nagyobb forgalmú kereszteződésben és a környező útszakaszokon is gördülékenyebbé váljon a közlekedés. A munkálatok várhatóan a közlekedés biztonságát is javítják. A kivitelező tervei szerint a teljes beruházás tanévkezdésre elkészül, számolt be róla a Dehír. Újra örökbefogadhatók a közösségi virágkocsi virágai Debrecenben. Idén 150 cserepes növény vár örökbefogadóra, a jelentkezők pedig hazavihetik és a karnevál időszakig gondozhatják a virágokat. A kezdeményezés már hagyománynak számít a városban, és lehetőséget ad arra, hogy a debreceniek is közvetlenül bekapcsolódjanak a debreceni virágkarneválra való készülődésbe. A szépen nevelt növények később a közösségi virágkocsi díszítését gazdagítják. Írja a Dehír. Védjük a kedvenceinket is a kullancsoktól. A melegebb hónapokban jelentősen megnő az élősködőkkel való találkozások kockázata. A kullancsok veszélyes betegségeket terjeszthetnek, ezért fontos a fertőzés megelőzése, mondta rádiónknak Nagy Attila, a Hatóság Élelmiszerlánc Biztonsági Laboratórium igazgatója.
6: Van egy parazita, amely kullancsokon keresztül fertőzi főleg a kutyákat, babizének hívjuk, és a vörösvértestek szétesésével okoz olyan megbetegedést, amely nagyon súlyos máj károsodáson keresztül okozhatja akár a kiskedvencek elhullását is. A kutyák, macskák esetén különböző gyógyszereket, gyógyhatású készítményeket lehet beszerezni. Ezek leggyakrabban ilyen rácseppenthető úgynevezett spoton oldatok, 1-2 milliliteres kis oldat, amit a szőrre kell juttatni, és az felszívódik. Lehet nyakörveket venni, amelyek szintén megvédik a kutyát, macskát bizonyos ideig a kullancsok csípésétől.
4: Visszatért a kánikula, akár 34 fokot is mérhetünk a következő napokban, holnap viszont már akár csapadékra is számíthatunk. Éjszakára 17-18 fokig hűlhet le a levegő, nem lesz front felettünk, a következő héten pedig pár fokos lehűlés jöhet.
1: A hírek után indul egy újabb zenei óra.
7: Most is veled,
0: egy kontinens.
1: Slágerlista.

0: mindenből a legjobbat.
1: Mert ez a Best FM.
0: Eurotop 40.

0: Miley Cyrus.
1: Ed Sheeran.
2: Charlie Puth.
3: Eurotop 40. A visszaszámlálás. 40-től Európa kedvencéi.
4: 10. ezen a héten
5: Olivia Dean újdonsága.
4: 9. lett Jennifer Lopez és David Guetta közös újdonsága, a Save Me Tonight. 8. lett
6: What's up guys, this is Jürgen, I'm a DJ and producer.
4: 7. ezen a héten az Önádör nevű holland elektronikus zenészpárostól a Talk To You. 6. a Team Impala együttes és Jenny remixében a Dracula. 5. egy háromfős alternatív rockbanda, a Temper City és a Self Over. A 4. helyen Bibi Rexha, Ez a New Religion. 3. ezen a héten Teddy Swims és a legújabb dala tőle, a Miss and Know It All. 2. lett Alex Warren újdonsága, a Fever Dream.
3: 40.
0: E heti lista vezetője.
3: Az Eurotop 40-ben ezen a héten az első.
0: Az első.
5: Shakira és a

0: Dinás.
1: Egy slágerlista.
0: Európa legjobbjai.
1: Európa 40.
2: Köszöntjük Ábrahám nevű hallgatóinkat! Az Ábrahám héber eredetű férfi név. Bibliai jelentése a sokaság atya. Rokon nevei Ábrán, mely az Ábrahám régi magyar változata. A név legismertebb tulajdonosai Ábrahám mitológiai alak, Baksai Ábrahám író, Abraham Lincoln amerikai elnök, és természetesen ön kedves Ábrahám, aki a rádiót hallgat.

0: a hétvégi pihenéshez is.
1: Best FM.
0: Mindig veled.
2: Megújulhat a debreceni nagyállomás és a Debrecen-Nyíregyháza vasútvonal. Sebességkorlátozó táblát loptak el Hajdúböszörmény és Újfehértó között. Kiváló formában Kleckner hanga. Jönnek a részletek, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Megújulhat a debreceni nagyállomás és a Debrecen-Nyíregyháza vasútvonal. Indulhatnak a Baross-Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei, miután megjelent az erről szóló kormányhatározat a Magyar Közlönyben. A program 10 év alatt 3550 milliárd forintból újítaná meg a magyar vasúti közlekedést. Debrecent több fontos fejlesztés is érinti. Előkészítik a nagyállomás rekonstrukcióját és korszerűsítik a Debrecen-Nyíregyháza vasútvonalat. Is. A tervek között emellett állomásfelújítások, pályarekonstrukciók és a lassú jelek felszámolása is szerepel. A fejlesztések célja, hogy gyorsabbá, biztonságosabbá váljon a vasúti közlekedés Debrecen és a térség között. Sebességkorlátozó táblát loptak el Hajdúböszörmény és Újfehértó között. Az eset a 35-ös főút 6. kilométer szelvényében történt, a rendőrség közúti közlekedés biztonsága elleni büntet miatt indított eljárást. A hiányzó jelzőtábla nem csak anyagi kárt okozott, hanem veszélyes helyzetet is teremthetett a közlekedők számára. A rendőrség ezért szemtanúk jelentkezését várja. Aki információval rendelkezik az esetről, személyesen is bejelentést tehet a Hajdúböszörmény rendőrkapitányságon, vagy hívhatja a rendőrség ingyenes telefonszámait. Új eljárással kezelik a pitvarfibrillációt Debrecenben. Magyarországon elsőként a Debreceni Egyetem klinikai központjában alkalmaznak egy új fagyasztáson alapuló technológiát a gyakori szívritmus zavar kezelésére. Az új krióballonos rendszer a beavatkozás közben több ponton is méri a hőmérsékletet, így az orvosok valós időben pontosabb képet kapnak a ballon és a szívizom kapcsolatáról. Ez segítheti a kezelés hatékonyságát és azt, hogy a szabályos szívritmus hosszabb távon is fennmaradjon, közölte rádiónkkal az egyetem. Minden idők legjobb magyar női rúdugró eredményét érte el Kleckner hanga. A DSI Debrecen atlétája a Birminghami Európa-bajnokságon remekelt ezúttal. A döntőben a 430 és a 445 cm-es magasságot is elsőre teljesítette, majd 460 cm-en saját magyar rekordjának beállításával próbálkozott. Ezt azonban három kísérletből sem sikerült átugrania. Kleckner hanga így 445 cm-rel holt versenyben a 7. helyen zárt, ami a magyar női rúdugrás eddigi legjobb Európa-bajnoki eredménye, tudta meg a dehir.hu. Visszatért a kánikula, akár 34 fokot is mérhetünk a következő napokban, holnap viszont már akár csapadékra is számíthatunk. Éjszakára 17-18 fokig hűlhet le a levegő, nem lesz front felettünk, a következő héten pedig pár fokos lehűlés jöhet.

Örömteli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos, minden úr szereti a nőket, hát szeres te is, biztos úr. Tisztas sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

0: világomban vakot vezet, a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet fél egészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

0: mint hazai a Best FM-en.
1: Ugye itt alszol, és én mutatom a várost, ugye itt alszol.
2: Sziasztok, mi vagyunk a TNT.
3: Egy új TNT dal, egy új történet, és talán egy ismerős érzés. Ugye itt alszol. A legújabb dalunk most

0: véradásra buzdítanak a hosszú hétvége előtt, tart a debreceni sportuszoda nyári karbantartása. Az extrém hőség sem űzte el a szúnyogokat. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Közös véradást szerveztek Debrecenben az augusztus 20-ai ünnepi időszak előtt, számolt be róla a dehir.hu. A kezdeményezés célja az volt, hogy a nyári időszakban is elegendő vér álljon rendelkezésre a betegek ellátásához. A szabadságolások és a nagy meleg miatt ilyenkor különösen fontos, hogy minél többen jelentkezzenek véradásra. A szervezők arra hívták fel a figyelmet, hogy egyetlen véradással akár három beteg gyógyulásához is hozzájárulhatunk. Ezért minden egészséges, megfelelő életkorú önkéntes segítsége számít. A véradás nem csak mások életének megmentését szolgálhatja, hanem rövid idő alatt elvégezhető segítségnyújtás is. A nemzeti ünnep közelettével különösen fontos, hogy a vérkészletek megfelelő szinten maradjanak, hiszen a kórházakban ilyenkor is folyamatos az ellátás. A szervezők ezért minden lehetséges donort arra biztatnak, hogyha egészségi állapota engedi, vegyen részt a véradáson Hajdú-Biharban. Augusztus végéig tart a debreceni sportuszoda szokásos nyári karbantartása, számolt be róla a dehir.hu. A munkálatok idején a szakemberek elvégzik azokat a szükséges feladatokat, amelyekre a létesítmény folyamatos működése mellett nincs lehetőség. A karbantartási időszak a medencék, a gépészeti berendezések és az uszoda egyéb műszaki rendszereinek ellenőrzését és szükség szerinti javítását is szolgálja. Az extrém hőség sem űzte el a szúnyogokat, továbbra is védekezni kell ellenük. Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatója szerint egyre elfogadottabbá válik hazánkban a biológiai szúnyoggyérítés. A természetben előforduló baktérium által termelt anyaggal pusztítják el a lárvákat, mielőtt kifejlődnének. Ugyanakkor a lakosság is sokat tehet a megelőzésért.
2: A biológiai gyérítésre való átállásnak most már talán a legnagyobb elfogadottsága van, de azt mindig tudni kell, hogy ez nem váltja fel a kémiait, ez inkább az elgondolásban változtat, és rendkívül nagy szerepe van a biológiai gyérítés sikerességében annak, hogy a lakosság is tudja a dolgát, mindenki odafigyel a kertjébe, hogy ne tenyészze a szúnyogokat azokban az elfelejtett kis vízgyűlemekben, amiket esetleg a bokor alatt lehet fellelni egy-egy otthagyott autógumiban vagy egy elfelejtett vödörben, mert hogy ezekben a helyeken több ezer szúnyog is ki tud kelni. Úgyhogy ha mindenki teszi majd a dolgát, akkor az úgynevezett integrált szúnyogkezelés meg tud valósulni, aminek bizony része, markáns része a biológiai gyérítés is.
0: Visszatért a kánikula, akár 34 fokot is mérhetünk a következő napokban, holnap viszont már akár csapadékra is számíthatunk. Éjszakára 17-18 fokig hűlhet le a levegő, nem lesz front felettünk, a következő héten pedig pár fokos lehűlés jöhet.

0: mint hazai a Best FM-en.
1: Annyi a hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dégen.

0: Ez a Best Hétvége. A Best FM-en.
1: A Best FM-en.
2: Utolsó szakaszához érkezett a debreceni csomópont átalakítása. Újra örökbefogadhatók a közösségi virágkocsi virágai Debrecenben. Védjük kedvenceinket a kullancsoktól. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Utolsó szakaszához érkezett a debreceni csomópont átalakítása. Feloldották az útzárat a Budai Nagy Antal utca Vámospércsi út felőli végén. Ezzel a beruházás már a befejező szakaszába lépett. A fejlesztés célja a csomópont kapacitásának növelése, hogy a nagyobb forgalmú kereszteződésben és a környező útszakaszokon is gördülékenyebbé váljon a közlekedés. A munkálatok várhatóan a közlekedés biztonságát is javítják. A kivitelező tervei szerint a teljes beruházás tanévkezdésre elkészül, számolt be róla a Dehír. Újra örökbefogadhatók a közösségi virágkocsi virágai Debrecenben. Idén 150 cserepes növény vár örökbefogadóra, a jelentkezők pedig hazavihetik és a karnevál időszakig gondozhatják a virágokat. A kezdeményezés már hagyománynak számít a városban, és lehetőséget ad arra, hogy a debreceniek is közvetlenül bekapcsolódjanak a debreceni virágkarneválra való készülődésbe. A szépen nevelt növények később a közösségi virágkocsi díszítését gazdagítják. Írja a Dehír. Védjük a kedvenceinket is a kullancsoktól, a melegebb hónapokban jelentősen megnő az élősködőkkel való találkozások kockázata. A kullancsok veszélyes betegségeket terjeszthetnek, ezért fontos a fertőzés megelőzése, mondta rádiónknak Nagy Attila, a Hatóság Élelmiszerlánc Biztonsági Laboratórium igazgatója.
3: Van egy parazita, amely kullancsokon keresztül fertőzi főleg a kutyákat, babizének hívjuk, és a vörösfehértestek szétesésével okoz olyan megbetegedést, amely nagyon súlyos máj károsodáson keresztül okozhatja akár a kiskedvencek elhullását is. A kutyák, macskák esetén különböző gyógyszereket, gyógyhatású készítményeket lehet beszerezni. Ezek leggyakrabban ilyen rácseppenthető úgynevezett spoton oldatok, 1-2 milliliteres kis oldat, amit a szőrre kell juttatni, és ez felszívódik. Lehet nyakörveket venni, amelyek szintén megvédik a kutyát, macskát bizonyos ideig a kullancsok csípésétől.
2: Visszatért a kánikula, akár 34 fokot is mérhetünk a következő napokban, holnap viszont már akár csapadékra is számíthatunk. Éjszakára 17-18 fokig hűlhet le a levegő, nem lesz front felettünk, a következő héten pedig pár fokos lehűlés jöhet.

Rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok.

0: a hétvégi pihenéshez is.
1: Best FM.
0: Mindig veled.
2: Megújulhat a debreceni nagyállomás és a Debrecen-Nyíregyháza vasútvonal. Sebességkorlátozó táblát loptak el Hajdúböszörmény és Újfehértó között. Kiváló formában Kleckner hanga. Jönnek a részletek, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Megújulhat a debreceni nagyállomás és a Debrecen-Nyíregyháza vasútvonal. Indulhatnak a Baross-Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei, miután megjelent az erről szóló kormányhatározat a Magyar Közlönyben. A program 10 év alatt 3550 milliárd forintból újítaná meg a magyar vasúti közlekedést. Debrecent több fontos fejlesztés is érinti, előkészítik a nagyállomás rekonstrukcióját és korszerűsítik a Debrecen-Nyíregyháza vasútvonalat. Is. A tervek között emellett állomásfelújítások, pályarekonstrukciók és a lassú jelek felszámolása is szerepel. A fejlesztések célja, hogy gyorsabbá, biztonságosabbá váljon a vasúti közlekedés Debrecen és a térség között. Sebességkorlátozó táblát loptak el Hajdúböszörmény és Újfehértó között. Az eset a 35-ös főút 6. kilométer szelvényében történt, a rendőrség közúti közlekedés biztonsága elleni büntet miatt indított eljárást. A hiányzó jelzőtábla nem csak anyagi kárt okozott, hanem veszélyes helyzetet is teremthetett a közlekedők számára. A rendőrség ezért szemtanúk jelentkezését várja. Aki információval rendelkezik az esetről, személyesen is bejelentést tehet a Hajdúböszörmény rendőrkapitányságon, vagy hívhatja a rendőrség ingyenes telefonszámait. Új eljárással kezelik a pitvarfibrillációt Debrecenben. Magyarországon elsőként a Debreceni Egyetem klinikai központjában alkalmaznak egy új fagyasztáson alapuló technológiát a gyakori szívritmus zavar kezelésére. Az új krióballonos rendszer a beavatkozás közben több ponton is méri a hőmérsékletet, így az orvosok valós időben pontosabb képet kapnak a ballon és a szívizom kapcsolatáról. Ez segítheti a kezelés hatékonyságát és azt, hogy a szabályos szívritmus hosszabb távon is fennmaradjon, közölte rádiónkkal az egyetem. Minden idők legjobb magyar női rúdugró eredményét érte el Kleckner hanga. A DSI Debrecen atlétája a Birminghami Európa-bajnokságon remekelt ezúttal. A döntőben a 430 és a 445 cm-es magasságot is elsőre teljesítette, majd 460 cm-en saját magyar rekordjának beállításával próbálkozott. Ezt azonban három kísérletből sem sikerült átugrania. Kleckner hanga így 445 cm-rel holt versenyben a 7. helyen zárt, ami a magyar női rúdugrás eddigi legjobb Európa-bajnoki eredménye, tudta meg a dehir.hu. Visszatért a kánikula, akár 34 fokot is mérhetünk a következő napokban, holnap viszont már akár csapadékra is számíthatunk. Éjszakára 17-18 fokig hűlhet le a levegő, nem lesz front felettünk, a következő héten pedig pár fokos lehűlés jöhet.

0: Debrecen zenei kedvencei hétvégén is. Ez a Best FM.
1: Véradásra buzdítanak a hosszú hétvége előtt, tart a debreceni sportuszoda nyári karbantartása. Az extrém hőség sem űzte el a szúnyogokat. Köszöntöm, Árman Ivi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Közös véradást szerveztek Debrecenben az augusztus 20-ai ünnepi időszak előtt, számolt be róla a dehir.hu. A kezdeményezés célja az volt, hogy a nyári időszakban is elegendő vér álljon rendelkezésre a betegek ellátásához. A szabadságolások és a nagy meleg miatt ilyenkor különösen fontos, hogy minél többen jelentkezzenek véradásra. A szervezők arra hívták fel a figyelmet, hogy egyetlen véradással akár három beteg gyógyulásához is hozzájárulhatunk. Ezért minden egészséges, megfelelő életkorú önkéntes segítsége számít. A véradás nem csak mások életének megmentését szolgálhatja, hanem rövid idő alatt elvégezhető segítségnyújtás is. A nemzeti ünnep közelettével különösen fontos, hogy a vérkészletek megfelelő szinten maradjanak, hiszen a kórházakban ilyenkor is folyamatos az ellátás. A szervezők ezért minden lehetséges donort arra biztatnak, hogyha egészségi állapota engedi, vegyen részt a véradáson Hajdú-Biharban. Augusztus végéig tart a debreceni sportuszoda szokásos nyári karbantartása, számolt be róla a dehir.hu. A munkálatok idején a szakemberek elvégzik azokat a szükséges feladatokat, amelyekre a létesítmény folyamatos működése mellett nincs lehetőség. A karbantartási időszak a medencék, a gépészeti berendezések és az uszoda egyéb műszaki rendszereinek ellenőrzését és szükség szerinti javítását is szolgálja. Az extrém hőség sem űzte el a szúnyogokat, továbbra is védekezni kell ellenük. Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatója szerint egyre elfogadottabbá válik hazánkban a biológiai szúnyoggyérítés. A természetben előforduló baktérium által termelt anyaggal pusztítják el a lárvákat, mielőtt kifejlődnének. Ugyanakkor a lakosság is sokat tehet a megelőzésért.
2: A biológiai gyérítésre való átállásnak most már talán a legnagyobb elfogadottsága van, de azt mindig tudni kell, hogy ez nem váltja fel a kémiait, ez inkább az elgondolásban változtat, és rendkívül nagy szerepe van a biológiai gyérítés sikerességében annak, hogy a lakosság is tudja a dolgát, mindenki odafigyel a kertjében, hogy ne tenyészze a szúnyogokat azokban az elfelejtett kis vízgyűlemekben, amiket esetleg a bokor alatt lehet fellelni egy-egy otthagyott autógumiban vagy egy elfelejtett vödörben, mert hogy ezekben a helyeken több ezer szúnyog is ki tud kelni. Úgyhogy ha mindenki teszi majd a dolgát, akkor az úgynevezett integrált szúnyogkezelés meg tud valósulni, aminek bizony része, markáns része a biológiai gyérítés is.
1: Visszatért a kánikula, akár 34 fokot is mérhetünk a következő napokban, holnap viszont már akár csapadékra is számíthatunk. Éjszakára 17-18 fokig hűlhet le a levegő, nem lesz front felettünk, a következő héten pedig pár fokos lehűlés jöhet.

0: Népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
1: Szenti, te tényleg igazi vagy. Csíd meg magad, John. Szóval, nem azért vagy itt, hogy megölj. Erre tök egyedül rájöttem. Akkor mi az ábra?
2: Az a dolgom, hogy megvédjelek.
1: Igazán? És ki küldött?
2: Te magad. 35 évvel ezután átprogramoztál, hogy legyek a testőröd. Itt és most.
1: Hát ez marha.
0: Egy filmzene most a beszélgetésben.

your face, the hands to the sky, the bass drum, the groove.

0: mindenből a legjobbat.
1: Mert ez a Best FM.
0: Népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
2: Kérem, ismételjék utána. Én, Edward Cullen.
3: Én, Edward Cullen.
2: Neked, Bella Swan.
3: Neked, Bella Swan.
2: Hűtársad leszek.
0: Egy filmzene most a Best FM-en.

0: Mondta az olimpiai bajnok! Szilágyi Áron!
1: 3, 2, 1...